0: Igen. Viktorka.
1: Szám. Szám második jegye 3.
0: Igen. Nagyon jó, már közeledünk, és azt mondtuk, hogy milyen szám. Párat.
2: Chandrayaan-2 เป็นทาง